Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és igen, ő is feleség, és egyébként szuper intelligens, Dua Lipa, könyvklubot is csinál, és nagyon cuki tartalmakat, megéri a socialit követni, mert nem csak ilyen buta fotókat tesz ki magáról, egy csomószor járt a kiállításra, mindenféle kulturális eseményre, és erről posztol is ügyesen. Na, viszont én az igazi mai slágereket intézem ebben az órában, és nem lesz hiba ebben, most például két olyan és a Turn the Lights Off, itt a Rádió.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Taylor Swift, aki ennek a dalnak a klipjében az Opel Light-ban nem akármilyen neveket sorakoztatott fel, Barry Reynolds, Louis Capaldi, vagy éppen Graham Norton is feltűnik, nem akármilyen lista. És óriási kedvenc az igazi mai slágerek között ez,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerme.

csak igazi mai sláger megy, és mi mindig szeretünk egy picit többet adni a live mixből is. Idén nyáron 2 órán keresztül már délután is pörögnek az igazi mai slágerek, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-ivel, megállás nélkül is, megállás nélkül az igazi mai slágerek ilyenkor éjszaka is nálunk szólnak. Most Alex Kenji és a nyár egyik legnagyobb kedvenc a Bumble Lay, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki miben van ebben a nagyon meleg éjszakában. És hát a szombat estében is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Továbbra is a következő órában hozom például Joe Corey-tól a legújabbat, de itt lesz Regan Lily, Sam Feld, sőt a Rádió 1 DJ-ek közül a Stereo Max és DJ Metzger Viki párosa is, a kezdés pedig Loyé. Ez a nagy kedvenc, a Get Lucky, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes estét, kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, én hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is, és nem lazsálok meg, tényleg csak a legjobbakat válogattam össze, nagy lendülettel, és a legnagyobb kedvencekkel. Most például Joel Curry a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játszunk az igazi

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy hozok most egy Rádió egy DJ-t, Regán Lilit, akiről nagyon fontos tudni, hogy a dalait, ezt is, amit most indítok, ő maga írja. Nem ő énekel benne, de ő a dalszövegíró és ő a zeneszerző is. Ami szerintem nagyon menő. És a dal is az, Regán Lili és az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Rockstart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig egy újabb fesztiválon bulizhatunk. A Dunapart Festen is lesz Rádió egy stage, az ország legjobb DJ-i. Mind ott lesz, ott zenélnek, ott lesznek a Rádió egy DJ-k. Ő pedig most Sam Feld itt a Rádió

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8 Toma is Balázsék, a Balázsék Weekend, de a következő órában rengeteg újdonság. Többek között Ray Trish, Bibi Rexától is, a kezdésben pedig Ed Sheeran és az Azizám mindig. A legnagyobb igazi mai slágerek egymás után megállás nélkül csak itt a Rádió 1-en a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágakat, drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csak nem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek Brazília, Peruval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel négy után járunk, szuper kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is jönnek a legnagyobbak, és a változatosság, most Lil Nas X-szel bulizunk tovább, That's What I Want, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát ha valamire érdemes figyelni, az az, hogy mennyi újdonság lesz ebben az órában. Most például Cookie, Kárner és a Fire a Rádió egy DJ-je, és a legújabb kedvenc, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem dumálok feleslegesen, csak jelzem, újdonság jön. Méghozzá Raytől!

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt ígértem, hogy ebben az órában extra sok újdonság jön, szóval így is van. Tiesto után a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal teljesen újra gondolt új változata, ez a New Religion a rádió egyen.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extrán sok újdonságot hozok. Most például Mesker Vikitől, aki időnként délután túlórázik nálunk, mert hogy most már 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Most pedig, ahogy ígértem, Mesker Viki jön Nagy Bogival, Miss Mooddal, a közös nagy kedvenc tőlük, az Éden. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Nem változott számottevően a termőföldek átlagára tavaly Nógrádban. 9 nógrádi önkéntes mentőszervezet jut támogatáshoz központi forrásból. Hozom a friss helyi híreket. Tavaly országszerte 14%-kal kevesebb adásvétel keretében 16,5%-kal kisebb termőföld terület cserélt gazdát, mint 2024-ben, áll az OTP termőföld értéktérkép legfrissebb elemzésében, mely a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatbázisa alapján készült. Eszerint a tranzakciószám bő 34 000-re, az értékesített földek összterülete pedig mintegy 38 500 hektárra csökkent. Az országos hektáronkénti átlagár 2 264 000 forint volt, mely 1,3%-kal haladja meg az előző évit. A legdrágább megye 2025-ben Hajdú-Bihar volt, 3 057 000 forintos hektárárral, először átlépve a 3 milliós szintet. A legolcsóbb továbbra is Nógrád, itt 1,4 millió forint alatt maradt a termőföldek hektáronkénti átlagára, mely 2024-hez képest nem változott számottevően. Az elemzésben külön ismertetik a szántóföldek hektáronkénti átlagárait is, melyek szintén Hajdú-Biharban voltak a legmagasabbak, bő 3,5 millió forinttal. A lista végén stabilan Nógrád vármegye áll, itt átlagosan 1 480 000 forint volt tavaly egy hektárnyi szántóföld, mely minimális drágulást jelent 2024-hez képest. Országosan több mint 150 önkéntes mentőszervezet jut idén pályázati támogatáshoz központi forrásból, köztük több Nógrád vármegyei szervezet is. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a pályázat idén is az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. Mint felidézték, az önkéntes mentőszervezetek és működésük szervezet kereteinek megteremtését 2012-ben kezdeményezte a katasztrófavédelem. Az idei pályázaton Nógrád vármegyéből 9 szervezet nyert el támogatást, összesen több mint 3,5 millió forint értékben. Közülük az egyes önkéntes mentőszervezetek támogatása 100 000 és bő 600 000 forint között alakul. Időjárás. Továbbra sem érkezik enyhülés, ahogy országszerte, úgy a nógrádi tájakon is tombol a kánikula. A hőmérséklet ma akár a 37-38 fokot is elérheti. Hétfőn szintén forró, száraz időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Hajnalban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, később azonban ismét 36-38 fokig emelkedhet. A változás szele kedden közelítheti meg térségünket, ekkor már több felé felerősödik a légmozgás, csapadék azonban még nem várható. A korai órákban 16-20 fokig hűlhet a levegő, míg délután 33-35 fokot mérhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukor korral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, június 28-án Irén és Levente névnapon. Ez pedig egy újabb óra, amiben megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket. Most például Szigala és a Riptide, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hatalmas a hőség ma is, hát most nem, bár azért most sincs hideg, de napközben az lesz, továbbra is érőmjön a harmadfokú hőségriasztás, egészen keddig, ma is 37-38 fok, amire készülhetünk, óvatosan oké, és rengeteg naptej meg lehetőleg. Napközben minél kevesebbet legyünk itt, ha csak nem muszáj. Regard Ride It, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport átszázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csak nem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3:46 lesz, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és miközben indítunk egy újdonságot, halkan jegyzem meg, jövő héten újra együtt bulizhatunk, a nyár legnagyobb hangulatát természetesen idén is mi hozzuk, legközelebb a Dunapart Feston, ahol lesz Rádió 1 Stage, az összes Rádió 1 DJ-vel, Regálili, Jamina, Metzger, Viki, a Diszkósit, Lothi, Beggy, Jauri, Kuki, Joel Junior, a Stadium X, Pomex, Pure Beat, Wilcox, a Loving Arms, Christopher, Antonio, Kollár, Newick és Bricklék is a lemezjátszók mögött. Minden info a Rádió 1.hu-n. Pedig Taylor Swift, ahogy ígértem az újdonsággal, ez az Oplite a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Immár 15. alkalommal rendezték meg a példaképtábort Széchenyben, Salgótarján több utcájában is sebességkorlátozást vezettek be. Érkeznek helyi híreink. Salgótarján több utcájában, a Móricz Zsigmond, a Kercseg és a Losonci úton, valamint a Fáy András körúton is sebességkorlátozást vezettek be nemrégiben. Erről az érintett városrész önkormányzati képviselője Kisbali Gábor adott hírt közösségi oldalán. Ismertetése szerint a lakossági igényeket meghallgatva 30 km/h csökkentették a legnagyobb megengedett sebességet az érintett utcákban. Bár a lakók fekvőrendőr, illetve lassító elemek telepítését kezdeményezték, erre nem volt lehetőség, mivel helyi járati buszok is közlekednek az érintett részen, fejtette ki. Immár 15. alkalommal rendezte meg a példakép tábort a Polgári Széchenyért Alapítvány, számolt be a nol.hu. A ma záruló egyhetes tábornak a Széchenyi KMSC Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium adott otthont, ahol 64 hátrányos helyzetű Nógrád vármegyei gyereket fogadtak. A cikk szerint a tábor célja az volt, hogy erősítse a gyerekek önbizalmát, megismertesse velük a roma kultúrát és elfogadásra neveljen. A keddi nyílt napon Varga Krisztina táborvezető köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az elmúlt másfél évtizedben közel 1500 gyermek számára biztosították az önfelett nyaralást. Fő támogatójuk egészen tavalyig a Hans Seidel Alapítvány volt. Az alapítvány budapesti irodájának nyugalmazott vezetője, Fixl Renáta, aki szintén a kezdetektől részt vesz a szervezésben, mindenkit biztosított afelől, hogy a példakép tábort jövőre is megrendezik majd. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az úti podgyászba, ebben pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal által összeállított utastájékoztató is segít, hívta fel a figyelmet a NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága. Mint írták, az adóhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, hiszen nem mindegy sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. A szabályokról a hazánkban külföldi képviseletek, így például a nagykövetségek, konzuli hivatalok adnak fel világosítást. Az adóhivatal utastájékoztatója a nav.gov.hu honlapon érhető el. UV-sugárzás. Jelentős UVB-sugárzás várható ma országszerte, így a nógrádi tájakon is. A Hungaromet előrejelzése szerint az érzékeny bőrűek akár 15-20 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. Az előrejelzés szerint Nógrád vármegye térségében 8,1-es értéken várható az UV-index maximum, amely a legmagasabb extrém kategóriába sorolható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazit.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 6 óra után 6 perccel, szép reggelt, jó hétvégét! Egy újabb, elképesztően meleg nap áll előttünk, hőségriadó továbbra is érvényben, szóval próbáljunk hűsülni, én pedig hozom a hűsítő kedvenceket, az igazi mai slágereket ebben az órában is. Miley Cyrus Flowers, most ezt indítom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az éppen Amerikában turnézó Martin Garrix, és mi van még Amerikában? Foci VB, és ezt ki is használja, mert hogy több meccsre már ki is látogatott, az Instán folyamatosan posztol erről. Ma is lesz egyébként VB meccs, és nem is olyan vad időpontban, este 9-től Dél-Afrika, Kanada. Ez pedig az igazi mai sláger, na nálj, Martin Garrix-től a Butterflies, amit indítok itt a rádió egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, Jönék, Barázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgó-Tarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: A Fideszben vállalt alelnöki tisztségéről is beszélt a Salgó-Tarjáni közgyűlésen Krejcsi Bálint polgármester. Elsőként ért célba a Hungary and Divide-on a Salgó-Tarjáni Borús Zsolt. Jönnek a részletek. A Fideszben vállalt alelnöki tisztsége kapcsán felmerült kérdésekre is válaszolt a csütörtöki közgyűlésen Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere, miután Kántor Zoltán képviselő interpellációt nyújtott be a témában. Mint azt korábban egy a közösségi oldalán megjelent videóban elmondta, úgy a városvezető most is leszögezte, mindig is Salgó-Tarján volt számára az első, ez pedig a jövőben is így lesz. Kifejtette, nem azért vállalta el az alelnöki tisztséget, hogy ő maga változzon, hanem azért kérték fel rá, hogy változtatni tudjon, hogy erre van-e nyitottság a pártban, az egy év múlva fog kiderülni, hiszen ennyi időre szól a megbízatása. A polgármester arról is beszélt, szinte biztos, hogy a kormány újra fogja rendezni az önkormányzati feladatokat, illetve azok finanszírozását. Emiatt rendkívül fontos, hogy be tudja mutatni Salgó-Tarján különlegesen nehéz sorsát, a Fideszben pedig arra tettek javaslatokat, hogy tegyen így más hasonló városok esetében. Kántor Zoltán az interpellációra adott válaszokat elfogadta. A csütörtökre virradó éjszaka elsőként ért célba a Hungary and Divide ultrakerékpáros eseményen a salgó-tarjáni Borús Zsolt, aki lényegében a táv egyharmadától kezdődően magabiztos előnnyel vezette a mezőnyt. A sportesemény résztvevői múlt pénteken este 6 órakor Szent Gotthárdról indultak, hogy meghatározó részben terepen, erdei utakon, kisebb részt kerékpár és aszfalt utakon haladva keresztül szeljék az országot, egészen a Sátoraljaújhely melletti Rudabányácskáig. Az 1480 kilométeres táv mellett több mint 23 ezer méternyi összesített szintkülönbséget kellett leküzdeni az útvonalon. A salgó-tarjáni győztes ezt 5 nap és 6 óra alatt teljesítette. Péntek estétől szerda éjfélig mintösszesen 14 és fél olyan óra volt, amikor nem volt mozgásban. Borús Zsolt az egyetlen, aki az eddig megrendezett 7 ilyen ultrakerékpáros esemény mindegyikét sikeresen teljesítette, immáron 3-szor a leggyorsabban, 2-szer másodikként, 1-szer harmadikként. Borús Zsolt szerda éjféli célba érését követően csütörtökön délelőtt a mezőny jelentős része éppen térségünkben, a Cserhátban, Salgó-Tarján környékén a Karancs-Medves térségében, illetve a Mátrában haladt el. Időjárás. Továbbra sem érkezik enyhülés, ahogy országszerte, úgy a nógrádi tájakon is tombol a kánikula. A hőmérséklet ma akár a 37-38 fokot is elérheti. Hétfőn szintén forró, száraz időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Hajnalban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, később azonban ismét 36-38 fokig emelkedhet. A változás szele kedden közelítheti meg térségünket, ekkor már több felé felerősödik a légmozgás, csapadék azonban még nem várható. A korai órákban 16-20 fokig hűlhet a levegő, míg délután 33-35 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig David Guetta bemutatta, hogy hogy kell igazin a stadionbulit csinálni a Stade de France-ban háromszor is, nem akármilyen vendégfellépőkkel, többek között Sziával is. Vele jön most is az igazi mai slágerben. Ez a Titanium itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a DJ-k között szerintem a legnagyobb dino szakértő, Sam Felt. Bizony, nagy hobbija a gyerekkora óta, már dolgozott is, még fiatalon, dino kiállításon, önkéntesként egyébként, szóval tényleg csak a lelkesedés viszi, de mind a mai napig minden infót próbál magába gyűjteni, ami a dinókkal kapcsolatos. Na, a fun fact után az igazi mai sláger tőle, Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

ez Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Harmadfokú hőségriasztás továbbra is Magyarországon egész hétvégén, sőt még hétfőn kedden is. Nagyon figyeljünk egymásra, ez fontos, rengeteg folyadék, és 11 és 16 óra között lehetőleg ne nagyon tartózkodjunk itt, oké? Okay? És hallgassuk a hűsítő igazi mai slágereket és a legnagyobb nyári kedvenceket. Most Alex Kenji-től, ez a Bumble, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert erős volt ez az óra szerintem. A következő órában pedig ugyanígy pörögnek a legnagyobb kedvencek. Hozom például majd az újdonságok közül Bibi Rexát, de jön majd Jennifer Lopez Kato, a kezdésben pedig Loi. És az igazi mai sláger a Get Lucky pár perc, és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyot lépett előre a sajátos nevelési igényű diákok ellátásában a Salgótarjáni tankerületi központ. Több ittassofőrt is kiszűrtek Nógrádban az egyhetes akció során. Jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között zárták le kedden a Salgótarjáni tankerületi központ projektjét, melynek célja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának fejlesztése volt, írta meg a nol.hu. A 140 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult projekt záró eseményének a Salgótarjáni megyeháza adott otthont, ahol Simon Tibor, a Salgótarjáni tankerületi központ igazgatója hangsúlyozta, ez a nap mérföldkő, de nem végállomás. A projekt részeként 46 millió forint értékben több mint 200 féle új pedagógiai és diagnosztikai eszközt, illetve szoftvert vásároltak, 52 millió forintból pedig 4 új elektromos gépjárművet szereztek be, hogy a szakemberek a megye legkisebb falvaiba is eljussanak. Kollégáik közül több mint 200 szakember végzett el 25 különféle képzést, valamint bő 2150 gyermeket tudtak bevonni 84 sokszínű programba. Mindezeken túl a Salgótarjáni I. és Gyuláni Egymi és a Pásztói Egymi révén eszközkölcsönző szolgáltatást indítanak a befogadó intézmények számára, ismertette Simon Tibor. Péterfi Balázs, a Klebersberg Központ szakmai elnök helyettese arról beszélt, a speciális nevelési igényű diákok száma és aránya egyaránt növekszik. Kiemelte, Nógrád megyében sok gyermeknek az iskola jelenti az egyedüli esélyt, a projekt pedig egyfajta plusz muníciót ad a pedagógusoknak az esenis gyermekek ellátásához. 9 ittassofőrrel szemben intézkedtek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt heti közúti ellenőrzési akció során. Erről Buda Gábor rendőralezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője beszélt a rendőrség közösségi oldalán megjelent videóban. Mint felidézte, a múlt héten hétfőtől vasárnapig az európai közlekedésrendészeti szervekkel együttműködve a magyar rendőrség is fokozott közúti ellenőrzést tartott. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció célja az ittas, illetve bódult sofőrök kiszűrése volt. Buda Gábor ismertetése szerint az egyhetes akció során a nógrádi rendőrök közel 4000 sofőrt szondáztattak meg szűkebb régión közútjain, az előzetes bejelentés ellenére pedig 9 esetben pozitív eredményt jelzett az alkoholszonda. Tömegközlekedés. Továbbra is útfelújítási munkálatok zajlanak Pásztó Tar felüli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik, várhatóan augusztus elejéig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az érintett járatok kihagyják a gyógypedagógiai intézet megállót, míg a tejüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet felszállni a buszokra. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hír összefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, már kevesebb, mint 1 óra, és jönnek Balázsék is. 8-tól ma is Balázsék weekend, addig viszont az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Selena Gomez, aki csatlakozott egy vadul animációs film stábjához, a Not Alone-hoz, ami jövőre kerül a mozikba, óriási a várakozás is. Ő lesz az egyik szereplőnek a hangja. Ő pedig már is két tó a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Turn the Lights Off. Itt a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Immár 15. alkalommal rendezték meg a példaképtábort Széchenyben, Salgótarján több utcájában is sebességkorlátozást vezettek be. Érkeznek helyi híreink. Salgótarján több utcájában, a Móricz Zsigmond, a Kercseg és a Losonci úton, valamint a Fáy András körúton is sebességkorlátozást vezettek be nemrégiben. Erről az érintett városrész önkormányzati képviselője Kisbali Gábor adott hírt közösségi oldalán. Ismertetése szerint a lakossági igényeket meghallgatva 30 km/h csökkentették a legnagyobb megengedett sebességet az érintett utcákban. Bár a lakók fekvőrendőr, illetve lassító elemek telepítését kezdeményezték, erre nem volt lehetőség, mivel helyi járati buszok is közlekednek az érintett részen, fejtette ki. Immár 15. alkalommal rendezte meg a példakép tábort a Polgári Széchenyért Alapítvány, számolt be a nol.hu. A ma záruló egyhetes tábornak a Széchenyi KMSC Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium adott otthont, ahol 64 hátrányos helyzetű Nógrád vármegyei gyereket fogadtak. A cikk szerint a tábor célja az volt, hogy erősítse a gyerekek önbizalmát, megismertesse velük a roma kultúrát és elfogadásra neveljen. A keddi nyílt napon Varga Krisztina táborvezető köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az elmúlt másfél évtizedben közel 1500 gyermek számára biztosították az önfelett nyaralást. Fő támogatójuk egészen tavalyig a Hans Seidel Alapítvány volt. Az alapítvány budapesti irodájának nyugalmazott vezetője, Fixl Renáta, aki szintén a kezdetektől részt vesz a szervezésben, mindenkit biztosított afelől, hogy a példakép tábort jövőre is megrendezik majd. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az úti podgyászba, ebben pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal által összeállított utastájékoztató is segít, hívta fel a figyelmet a NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága. Mint írták, az adóhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, hiszen nem mindegy sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. A szabályokról a hazánkban külföldi képviseletek, így például a nagykövetségek, konzuli hivatalok adnak fel világosítást. Az adóhivatal utas tájékoztatója a nav.gov.hu honlapon érhető el. UV-sugárzás. Jelentős UVB-sugárzás várható ma országszerte, így a nógrádi tájakon is. A Hungaromet előrejelzése szerint az érzékeny bőrűek akár 15-20 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. Az előrejelzés szerint Nógrád vármegye térségében 8,1-es értéken várható az UV-index maximum, amely a legmagasabb extrém kategóriába sorolható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, óriási a hőség, nem csak Magyarországon, szinte mindenhol, de minket most ez érdekel. Viszont ha bárhol megyünk nyaralni, legyen az külföld, belföld, ezt a kedvencet tudti, hogy hallani fogjuk. Hatalmas siker, és a nyár egyik meghatározó dala. A Faithless dalból a vadi új verzió Bibi Rexettől a New Religion, amit indítok, 8-tól pedig már Balázsék jönnek. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Nem változott számottevően a termőföldek átlagára tavaly Nógrádban, 9 nógrádi önkéntes mentőszervezet jut támogatáshoz központi forrásból. Hozom a friss helyi híreket. Tavaly országszerte 14%-kal kevesebb adásvétel keretében 16,5%-kal kisebb termőföld terület cserélt gazdát, mint 2024-ben, áll az OTP termőföld értéktérkép legfrissebb elemzésében, mely a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatbázisa alapján készült. Eszerint a tranzakciószám bő 34 000-re, az értékesített földek összterülete pedig mintegy 38,5 000 hektára csökkent. Az országos hektáronkénti átlagár 2.264.000 forint volt, mely 1,3%-kal haladja meg az előző évit. A legdrágább megye 2025-ben Hajdú-Bihar volt, 3.057.000 forintos hektárárral, először átlépve a 3 milliós szintet. A legolcsóbb továbbra is Nógrád, itt 1,4 millió forint alatt maradt a termőföldek hektáronkénti átlagára, mely 2024-hez képest nem változott számottevően. Az elemzésben külön ismertetik a szántóföldek hektáronkénti átlagárait is, melyek szintén Hajdú-Biharban voltak a legmagasabbak, bő 3,5 millió forinttal. A lista végén stabilan Nógrád vármegye áll, itt átlagosan 1 millió 480 ezer forint volt tavaly egy hektárnyi szántóföld, mely minimális drágulást jelent 2024-hez képest. Országosan több mint 150 önkéntes mentőszervezet jut idén pályázati támogatáshoz központi forrásból, köztük több Nógrád vármegyei szervezet is. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a pályázat idén is az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. Mint felidézték, az önkéntes mentőszervezetek megalakítása és működésük szervezet kereteinek megteremtését 2012-ben kezdeményezte a katasztrófavédelem. Az idei pályázaton Nógrád vármegyéből 9 szervezet nyert el támogatást, összesen több mint 3,5 millió forint értékben. Közülük az egyes önkéntes mentőszervezetek támogatása 100 ezer és bő 600 ezer forint között alakul. Időjárás. Továbbra sem érkezik enyhülés, ahogy országszerte, úgy a nógrádi tájakon is tombol a kánikula. A hőmérséklet ma akár a 37-38 fokot is elérheti. Hétfőn szintén forró, száraz időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Hajnalban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, később azonban ismét 36-38 fokig emelkedhet. A változás szele kedden közelítheti meg térségünket, ekkor már több felé felerősödik a légmozgás, csapadék azonban még nem várható. A korai órákban 16-20 fokig hűlhet a levegő, még délután 33-35 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Zsülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt. Hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak. Miközben a klinika már bezárt, történt ugyanis, hogy a 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja, pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És azt mondják, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
6: És volt egy cselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik
5: hát ezt próbálom kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
6: Akkor nincs csere.
5: a biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
7: Nincs is meg a másik.
5: Nincs gyerek. Meg a másik. Érted? Ők kaptak így... csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
6: ellen. Én azt hiszem, hogy megvan a meccs.
5: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet, összemeccselték őket, fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
6: És ez a probléma.
5: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
7: Hogy lehet, hogy itt valami
5: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik így a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle van, de megszülte, táplálta,
7: és
5: megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
7: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kell lenni egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
5: Szülési anyuka.
7: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
5: és fekete.
7: És nem az jött, akire gondolsz.
5: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
7: Köszönjük szépen.
5: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt hiszem, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül egész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
6: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
5: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
7: Az ezt mondja Juli.
5: Igen.
7: Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek. Bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz azt mondani, hogy oké, szent.
6: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó. Megszülte.
5: Nem, a gyerek nem, a végzetes embrió csere, az a szülőszobán már kiderült.
6: Az világos, hogy kik a genetikai szülő.
5: Azt nem találtam, hogy igen. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye azonnal de szó van egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen beretik, de akkor ez egy másik történet.
7: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a Jobbik eset.
5: Ja, az ott egy korábbi sztori, igen.
7: Ez még a Jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
5: Én adom a tiéd, de te adod az enyémet.
7: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
5: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
6: Lemondok.
5: Miért? Hát... belőled van a hímivarsejt, és a petesejt, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked, hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, a te DNS-ed.
6: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
7: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és hímivarsejtet.
6: Én szerintem minden szülő...
5: Tehát, jó, mi van akkor azt mondta, hogy azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben, mi van, ha rossz körülmények közé kerül, mi van, ha berik, mi van, ha bántják, mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, hát ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parra, és azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na,
7: igen.
5: Akkor azt mondod, hogy azért így kellett lennie, vigye.
6: És akkor vajon
5: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyereket, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
6: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy leadományozom petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
5: Ja, hogy adjál szép... másnak.
6: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szép, szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivar sejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatassék meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
7: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
6: világos,
7: adták.
6: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy
7: Összejárnak. Összeborult a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, így van, követed a sorsát.
5: Ez milyen beteg helyzet.
7: Nem tudom, mit mondanék.
6: És a másik
5: eset? Nem engedném.
6: Nem?
5: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
6: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
5: na de két olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
6: Tehát az is tök izgalmas, a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, én te pedig
5: igen,
6: tudtam,
5: de ők visszacserélték.
6: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
5: Hogy mondjuk egy év után történik meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, majd jön az enyém, az jó ronda.
7: Na, ugye, hova cserélget?
5: Inkább maradjon, nem az enyém eszer. De nem a tiéd, hagyja, nem érdekes, az vigyétek, hova akarjátok. Hát, na, ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És kérdezed ezt a klinikát? Be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen.
6: Hát
5: ez milyen kellemetlen. Elnéz, ki a ütőtáskával arra.
7: Érted, képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet. Ki akar ide menni?
5: Nem mersz oda menni, persze, végetek.
6: Volt egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
5: Elnézett egyet.
6: Bocsánat.
5: Elnézett egyet, igen.
6: Ez brutál kártérítés.
5: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a méhi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan
7: sokkal
5: lesz, amilyen.
7: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
5: Igen. Persze, hát ahogy, ott mész végig a folyamaton.
7: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött 6 hónapig ott vagy, szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
6: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
7: Nem.
6: Nem.
5: Hagynád te is?
7: Én is.
5: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakasztva, érted? Egy finézőkés a kezébe, egy
6: mangalica
5: kolbászat fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szeránó sonkát, és azt látsz, hogy ennyi, Józsika.
7: Nem tudom.
5: Érted? Nem tudom. Mert sonka szelet előtt állna a gyerek egy literű olívaolaja a kezébe, érted? Egy cigivel a szájam, és egy apám is mondaná.
7: Egy felessel a kezében.
5: Mondanád, hogy vigye a gyereket.
7: Attól függ ugye, hogy van egy gyereke. De egyébként van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, ez
5: hát de valószínűleg tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül, vagy 8 éves. Aztán meglett a gyerek, és a végül más hordja ki.
6: Nem is
5: és azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
6: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni.
5: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
6: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
5: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Á, Ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre, leselkedni, jött a kis délázsi.
7: Hát elengeded
5: inkább. Kaukázok, és egy kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy nem.
6: Körmet szakadtáig.
5: Szülőket eltesszük lábalól, fölbéreljük, gyereket visszahozzuk.
6: Viszonyítjuk
5: az alkalmatlanságot, rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, ez egész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyot lépett előre a sajátos nevelési igényű diákok ellátásában a Salgótarjáni tankerületi központ. Több ittassofőrt is kiszűrtek Nógrádban az egyhetes akció során. Jönnek a részletek. Ünnepélyes keretek között zárták le kedden a Salgótarjáni tankerületi központ projektjét, melynek célja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának fejlesztése volt, írta meg a nol.hu. A 140 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult projekt záróeseményének a Salgótarjáni megyeháza adott otthont, ahol Simon Tibor, a Salgótarjáni tankerületi központ igazgatója hangsúlyozta, ez a nap mérföldkő, de nem végállomás. A projekt részeként 46 millió forintért több mint 200 féle új pedagógiai és diagnosztikai eszközt, illetve szoftvert vásároltak, 52 millió forintból pedig 4 új elektromos gépjárművet szereztek be, hogy a szakemberek a megye legkisebb falvaiba is eljussanak. Kollégáik közül több mint 200 szakember végzett el 25 különféle képzést, valamint bő 2150 gyermeket tudtak bevonni 84 sokszínű programba. Mindezeken túl a Salgótarjáni I. és Gyuláni Egymi és a Pásztói Egymi révén eszközkölcsönző szolgáltatást indítanak a befogadó intézmények számára, ismertette Simon Tibor. Péterfi Balázs, a Klebersberg Központ szakmai elnök helyettese arról beszélt, a speciális nevelési igényű diákok száma és aránya egyaránt növekszik. Kiemelte, Nógrád megyében sok gyermeknek az iskola jelenti az egyedüli esélyt, a projekt pedig egyfajta plusz muníciót ad a pedagógusoknak az esenis gyermekek ellátásához. 9 ittassofőrrel szemben intézkedtek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt heti közúti ellenőrzési akció során. Erről Buda Gábor rendőralezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője beszélt a rendőrség közösségi oldalán megjelent videóban. Mint felidézte, a múlt héten hétfőtől vasárnapig az európai közlekedés rendészeti szervekkel együttműködve a magyar rendőrség is fokozott közúti ellenőrzést tartott. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció célja az ittas, illetve bódult sofőrök kiszűrése volt. Buda Gábor ismertetése szerint az egyhetes akció során a nógrádi rendőrök közel 4000 sofőrt szondáztattak meg szűkebb régión közútjain, az előzetes bejelentés ellenére pedig 9 esetben pozitív eredményt jelzett az alkoholszonda. Tömegközlekedés. Továbbra is útfelújítási munkálatok zajlanak Pásztó-Tarr felőli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik, várhatóan augusztus elejéig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az érintett járatok kihagyják a gyógypedagógiai intézet megállót, míg a teüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet felszállni a buszokra. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni. Nekem megmarad a tisztalappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
5: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
4: Aha.
5: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát fie, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
4: Igen. A haver az... barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
5: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
4: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
5: a
4: első...
5: A szexbe van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
4: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
6: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
4: Igen. Annyi szingli nő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
5: De lettél szerelmes, hát ne hallod.
4: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
5: Nagy beszélgetések vannak lelkikötődésre. Lelkikötődésben nincs megállás, a szexben van.
4: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékelésre rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
6: Szerelem van.
4: Jó, hát szerelem van. Jó, meggyőzhető vagyok. Akkor mi?
5: Akkor oké.
4: Akkor oké. Okay. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
5: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
6: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
5: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
4: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
5: Nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
4: Igen.
5: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
4: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom majd egyszer. Alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
6: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
5: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
4: Megcsinálod.
5: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
4: Nincs ezzel baj.
6: Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
4: Aztán meghal.
5: Aztán ott hagyod.
4: Aztán meghal.
6: Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
4: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehet pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
5: Igen, de azzal sem büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
4: Így van, be kell menni, ott voltál.
5: Ott voltál, igen, letudva.
4: Így van, igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Ha oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azon nagy csörögjük
5: fel. Hogy csinálod?
4: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
6: Na miért?
4: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
5: és
4: gané.
5: És itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
4: Igen, nem vagy barát.
5: Hogy itt egy egyszerű szex van.
4: Nem vagy a barátjuk, és remélem
6: és
4: kiderül.
6: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
4: Már melyik párkapcsolat
6: döglődik? Ha a barátodnak a
4: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, ha nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
6: Segít pontot tenni a végére.
4: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
5: ez
4: de durva.
5: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
4: Hát de... itt egy megoldás van.
6: Le kell csapni a barátod csajára.
4: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd?
6: Hát inkább csak ventilált.
4: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
6: De figyelj, lent.
4: Rossz lányok. Valamit csinálj.
6: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
5: Igen, hát, de hány éve van?
4: 37 éve ott
5: nem
4: van.
5: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
6: Tehát most mit mondasz neki?
5: Hát pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
4: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
5: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
6: Na, itt álljunk
5: azt meg. Ezzel, igen, majd erre várj, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
4: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veredett a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
5: Na ezt akartam kérdezni.
4: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
6: Érted, és fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
4: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
6: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
4: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatot? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
6: Kis gazolás közben nyöszörök?
4: Igen.
6: Tedi le a kumpli bogarat?
4: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 havonta találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
5: Ha? Most még.
4: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
5: 2 év.
4: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem.
5: Az... Na, ugye véleményes legalábbis.
4: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
6: Nincsenek kilengések.
4: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
6: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
4: Abszolút.
6: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
4: Igen.
6: Hogyha volna

0: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
1: ott kezdjek gondolkodni.
0: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
2: Van egy dilemma.
0: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
1: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
0: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondod, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
2: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja a számom kiadható?
0: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani, a párommal beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatást, srácok! Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
1: Hát ha megbeszéltétek.
2: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
2: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
0: Nem vagy ettől rossz anya.
2: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Imár 15. alkalommal rendezték meg a példaképtábort Széchenyben, Salgótarján több utcájában is sebességkorlátozást vezettek be. Érkeznek helyi híreink. Salgótarján több utcájában, a Móricz Zsigmond, a Kercseg és a Losonci úton, valamint a Fáy András körúton is sebességkorlátozást vezettek be nemrégiben. Erről az érintett városrész önkormányzati képviselője Kisbali Gábor adott hírt közösségi oldalán. Ismertetése szerint a lakossági igényeket meghallgatva 30 km/h csökkentették a legnagyobb megengedett sebességet az érintett utcákban. Bár a lakók fekvőrendőr, illetve lassító elemek telepítését kezdeményezték, erre nem volt lehetőség, mivel helyi járati buszok is közlekednek az érintett részen, fejtette ki. Imár 15. alkalommal rendezte meg a példakép tábort a Polgári Széchenyért Alapítvány, számolt be a nol.hu. A ma záruló egyhetes tábornak a Széchenyi KMSC Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium adott otthont, ahol 64 hátrányos helyzetű Nógrád vármegyei gyereket fogadtak. A cikk szerint a tábor célja az volt, hogy erősítse a gyerekek önbizalmát, megismertesse velük a roma kultúrát és elfogadásra neveljen. A keddi nyílt napon Varga Krisztina táborvezető köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az elmúlt másfél évtizedben közel 1500 gyermek számára biztosították az önfelett nyaralást. Fő támogatójuk egészen tavalyig a Hans Seidel Alapítvány volt. Az alapítvány budapesti irodájának nyugalmazott vezetője, Fixl Renáta, aki szintén a kezdetektől részt vesz a szervezésben, mindenkit biztosított afelől, hogy a példakép tábort jövőre is megrendezik majd. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az utipodgyászba, ebben pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal által összeállított utastájékoztató is segít, hívta fel a figyelmet a NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága. Mint írták, az adóhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, hiszen nem mindegy sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. A szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek, így például a nagykövetségek konzuli hivatalok adnak fel világosítást. Az adóhivatal utas tájékoztatója a nav.gov.hu honlapon érhető el. UV-sugárzás. Jelentős UVB-sugárzás várható ma országszerte, így a nógrádi tájakon is. A Hungaromet előrejelzése szerint az érzékeny bőrűek akár 15-20 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. Az előrejelzés szerint Nógrád vármegye térségében 8,1-es értéken várható az UV-index maximum, amely a legmagasabb extrém kategóriába sorolható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Na mi van az Öldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
6: Ez ő, az a kapus.
5: Nagyon szeretem azt a külön sztorid.
6: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea
5: felé. Jól állnak, igen?
6: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
5: Igen, az cuki ez a történet.
6: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg, egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
5: Hogy miből lettek a játékosok?
6: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
5: Igen.
6: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
7: Átsétálnak a szomszédban.
6: Vagy átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a vúgyát választotta az összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
5: Zseniálisak, így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, hogy tovább jutnak.
6: És úgy néz ki.
5: Ürületesen jó arcok.
6: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
5: Ne csináld, kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
6: Így van, tehát megkapta a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
5: Hogy valaki szórakozik velük.
6: Igen, hogy ilyen nincs.
7: Facebook osztály találkozó szervezés,
6: ilyen,
7: nem?
6: Ilyen nincs.
7: Aki éppen odaér.
5: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú ide világban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy Zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint, de hát már fenét, már csúcsot döntött. Most már azt hiszem, hogy valaki 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagyon egy Zöldfoki szigeteki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, 2 pont. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
6: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A Zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
7: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
5: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezetű játékos, Zöldfoki szigetek csapatának, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
6: Van egy magyar gyerekek. Ez az.
5: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
6: Hát az nagyon kell.
5: Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
6: Tudsz.
5: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Azt hiszem Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
7: És mi lenne megnyerni, tudod?
5: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követő. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
7: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
5: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
6: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9
5: hónapig várt.
7: Várta, emészgette.
5: Ott olyan jó, olyan kevés nagy. A jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
6: Más körülmények között.
5: Nyilván más, be, más tudod. Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrend, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kim vannak. Mivel igen, a végső van. Az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
7: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
5: Ja nem akarom, nem, csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
6: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
5: Igen.
7: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép milyen gyönyörű vidék?
5: Igen. Itt vannak szép. A kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a hatodik helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millióval. 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem lehet válogatni. Igen. Jó arca csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, közben zseniális. Tényleg.
7: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
5: hát
7: tovább
5: nem,
7: jut, vagy mennyi
5: ezeket
7: pénz
5: nem jön? Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
7: Mennyi időre lesznek horror. Meg, ha ezt mondjuk behúzzák.
5: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztani meg. Hát igen.
6: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
5: Na mennyi most a szám?
6: 15,6 millió.
5: 15,6 millióval van.
6: 15,6 millió.
5: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. Hát és már lehagyta az argentin kapust is, a Martinez, akinek 14 millió követője van.
6: 440 bejegyzést csinált eddig. És, hát
5: és miről posztolt?
6: Hát... Semmi, erről.
5: A csapatról.
6: A csapat, az szurkolók, ugye nyilván.
7: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
6: aktív,
7: már nagyon aktív volt.
6: Aktív a csávó.
7: Igen.
6: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
5: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
6: 15
5: millióján.
7: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
5: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja. Elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
7: Más kérdés, hogy az anya eltűnt és állampolgárságért.
5: Igen, az anya felszívódott valahol.
7: Nem fog visszatörni az ötök
5: szigetekre. Igen, mama film a dicidált egyébként, igen.
7: Menekült státuszért folyamodott.
5: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
6: Simán.
5: Egyébként simán lehet. Instán lehet keresni VB Reels-eket, nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
6: Ugye milyen érdekes?
5: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
7: Vagy tovább küldöd.
5: Vagy tovább küldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ezt tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
7: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
5: Igen,
6: nálad ezek jönnek?
7: Ez a három.
5: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
6: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
7: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jó, csomó táncoló, ilyen videó.
6: Persze.
5: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
6: De kutyás
5: csak nem jön, nyugtass már meg. Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzenek. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
6: Te beteg állat!
5: van. Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
6: Add ide, add ide.
5: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
7: Insta.
6: Mi van?
5: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
6: Mi van?
5: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
6: Függőágy, magaságyás, Majka!
5: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videót?
6: Hát itt van.
5: Vagy hol? Beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
7: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
5: Nem baj.
7: Milyen?
5: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát,
7: hogyne?
5: Hát akkor, hát itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
6: Kutyás, de, romantikus igen? Szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
5: ilyen nekem egy darab nincs.
6: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
5: Ne csinálj!
6: Juli, mi történik a te Reels-eddel?
5: Mi van a Reels-eddel?
7: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
5: Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
7: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
5: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
7: Oh, jaj, nagyon jó!
6: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
5: Figyelj, Feri, micsoda!
7: Szétnyomja a gyurmát.
5: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És valamivel szenved, valamivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab, figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
7: Hogy ne, egy időben én.
5: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
6: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
5: Egy ideig dobta, most leállt.
7: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta.
5: Igen, ezt nem néztem, igen.
6: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó
5: de
6: volt.
5: De miért kezd el lólábat? Ugye? Tehát
6: hát
5: hogy gondolkodik?
6: Rá kattintottunk.
5: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátad és rá kattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
6: Te ott voltál.
7: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem
5: és kézzel, nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.
7: Átfolyik az egész.
8: És akkor egy rövid szünet, Anna J.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: A Fideszben vállalt alelnöki tisztségéről is beszélt a Salgótarjáni közgyűlésen Krejcsi Bálint polgármester. Elsőként ért célba a Hungary and Divide-on a Salgótarjáni Borús Zsolt. Jönnek a részletek. A Fideszben vállalt alelnöki tisztsége kapcsán felmerült kérdésekre is válaszolt a csütörtöki közgyűlésen Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere, miután Kántor Zoltán képviselő interpellációt nyújtott be a témában. Mint azt korábban egy a közösségi oldalán megjelent videóban elmondta, úgy a városvezető most is leszögezte, mindig is Salgótarján volt számára az első, ez pedig a jövőben is így lesz. Kifejtette, nem azért vállalta el az alelnöki tisztséget, hogy ő maga változzon, hanem azért kérték fel rá, hogy változtatni tudjon, hogy erre van-e nyitottság a pártban, az egy év múlva fog kiderülni, hiszen ennyi időre szól a megbízatása. A polgármester arról is beszélt, szinte biztos, hogy a kormány újra fogja rendezni az önkormányzati feladatokat, illetve azok finanszírozását. Emiatt rendkívül fontos, hogy be tudja mutatni Salgótarján különlegesen nehéz sorsát, a Fideszben pedig arra tettek javaslatokat, hogy tegyen így más hasonló városok esetében. Kántor Zoltán az interpellációra adott válaszokat elfogadta. A csütörtökre virradó éjszaka elsőként ért célba a Hungary and Divide ultrakerékpáros eseményen a salgótarjáni Borús Zsolt, aki lényegében a táv egyharmadától kezdődően magabiztos előnnyel vezette a mezőnyt. A sportesemény résztvevői múlt pénteken este 6 órakor Szent Gotthárdról indultak, hogy meghatározó részben terepen, erdei utakon, kisebb részt kerékpár és aszfalt utakon haladva keresztül szeljék az országot, egészen a Sátoraljaújhely melletti Ruda bányácskáig. Az 1480 kilométeres táv mellett több mint 23 ezer méternyi összesített szintkülönbséget kellett leküzdeni az útvonalon. A salgótarjáni győztes ezt 5 nap és 6 óra alatt teljesítette. Péntek estétől szerda éjfélig mindösszesen 14 és fél olyan óra volt, amikor nem volt mozgásban. Borús Zsolt az egyetlen, aki az eddig megrendezett 7 ilyen ultrakerékpáros esemény mindegyikét sikeresen teljesítette, immáron 3-szor a leggyorsabban, 2-szer másodikként, 1-szer harmadikként. Borús Zsolt szerda éjféli célba érését követően csütörtökön délelőtt a mezőny jelentős része éppen térségünkben, a Cserhátban, Salgótarján környékén a Karancsmedves térségében, illetve a Mátrában haladt el. Időjárás. Továbbra sem érkezik enyhülés, ahogy országszerte, úgy a nógrádi tájakon is tombol a kánikula. A hőmérséklet ma akár a 37-38 fokot is elérheti. Hétfőn szintén forró, száraz időben lehet részünk az előrejelzések szerint. Hajnalban 16-20 fokig csökkenhet a hőmérséklet, később azonban ismét 36-38 fokig emelkedhet. A változás szele kedden közelítheti meg térségünket, ekkor már több felé felerősödik a légmozgás, csapadék azonban még nem várható. A korai órákban 16-20 fokig hűlhet a levegő, még délután 33-35 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
5: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ez illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy kézzétek, az alaksorban feszített víztükrűmedence volt, szaunával, kétemeletes.
4: Wow. Ha mégiscsak 18 lett a gyerek, na. Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
5: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod.
6: Tehát de verészt, egy napra ki lehet bérelni.
5: Ki lehet bérelni.
6: Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár, és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
5: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
6: értelek,
5: a bandázás.
6: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
5: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
4: Ez összedobós, ilyenkor mert egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják.
5: Most
4: mennyi, 2 kiló?
5: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
4: 200 ezerért odaadnak egy budai villát, igen, egy
5: estére.
4: Egy estére? Két kiló?
5: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát, hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérelni egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
4: És csak, hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, igen. Az összes hú, de hangzik.
5: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
4: Per fő, 3 óra, kibéreld ezt az ugrálóba azt?
5: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek, aha, a parkok, ahova
4: 15 000.
5: 12 500 forint per fő gyerek, aha, 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások,
4: akkor a 120-ba.
5: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
4: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet,
6: várj,
4: ott?
6: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
4: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak minden, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet. De valószínűleg ennek így ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000, kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó megúszza. Nincs nem, takarítás, igen, nincs semmi gondja.
6: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
4: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
5: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt. De az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
6: Limuzinna. Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
5: Mikor meghallottam, mondta a Lidia, beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
4: De miért visz el 5 éves gyereket limuzinna? Mert mit ad hozzá?
6: Sem,
4: borzasztó
6: semmit.
4: Nagyot villantasz.
6: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
5: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon. És
6: hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
5: Igen.
4: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dumát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban. De hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntött, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni
6: biztos,
4: neki egyet,
6: nem? Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell.
4: A kauciót le kell rakni, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt visszaadják.
5: Náluk igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
4: Hogy ti rendeztetek?
5: Hát,
4: na, arra nem lennék hajlandó.
5: Elvonultunk otthonról.
4: Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
5: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
4: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze minden, az nem
5: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
4: Igen, és aztán minden.
5: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
4: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
6: Igen,
4: ugye?
6: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
4: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
6: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
4: Nagyon kell.
6: Nagyon.
4: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
5: Igen.
6: Ah, na.
5: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
4: Adom.
6: Ha van jakt, akkor majdre.
4: Igen, van, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan rongyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz, itt engeded a gyereket, hát menj el, hát ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát
6: igen,
4: menjen el.
6: Igen, csak te nem? Utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha. ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni, kicsim. Szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
4: Az 5 évesnek a limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülinapba becsepen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát haverok, tök jó, oké, kibéreltek ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagy

0: csak zsúrod. Azért a koktélkrékkel, ez nem nyúltunk akármikor.
1: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a pics, egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész. Ez volt a catering.
0: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen.
2: Jó volt.
0: Igen.
2: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
0: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
2: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
0: nyomorúságos, illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
2: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna tizen, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő.
0: Igen,
2: jött
0: ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
1: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni.
0: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
2: Ez volt az ajtó.
0: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelé, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
2: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
2: Nem,
0: ez nagyon szomorú ez a történet.
2: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
2: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdet eríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
2: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
0: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
2: Nem.
0: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
2: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
1: Minek?
0: De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfőn meg mentem érettségizni.
2: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs
2: olyan
0: meg.
2: Óriás.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik, igen. Igen.
2: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
0: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
2: Egy sikeres élettörténete.
0: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették, volt. A... Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén érem ki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmön 12 vendég volt a családdal együtt.
2: Szűk családi körben.
0: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
2: Jaj, az is milyen
1: szavarú.
0: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
1: Gyönyörű ajándék.
0: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi partit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt

0: hívni.
1: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik.
0: Igen. Két hét múlva lesz a 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt. A faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
1: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
2: Hát jó, ez azt teljesen korrekt.
0: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
1: Tehát
0: ha a Juli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfetit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ezért citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
1: Nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
0: kérdezik. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
2: mennyire
0: nem vett ki.
2: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
0: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bennmarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
1: Ősz a konyhában, a viaszos vászonterítős asztal mellett. Nagyon. Tisztítva,
0: nagyon, nagyon, nagyon kemény.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: Az év bulija a Dunaparton, a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és igazi buli hangulat a hétvégi pihenéshez. Bízom benne, hogy mindenki valahol hát előrehozta a sziesztát, és hűvös helyen hallgatja a Rádió 1-et. Egész Európában dőlnek sorra a meleg rekordok. Londonban egy 100 éves meleg rekord dőlt meg, aztán a héten Franciaországban is minden idők legmagasabb értékét mérték, a valahol délnyugaton majdnem 45 fokot, nagyon-nagyon durva, és hát a brit kormány is kénytelen volt lemondani a Buckingham palota előtti őrségváltást. Nem bírták volna a katonák a medvebőr kucsmát és a gyapjú egyenruhát. Rihannát hozom most az abszolút fénykorából.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexa például, az albán származású amerikai énekesnő, aki a Hőkupolával Majorkán találkozott, ott szapozott egyet, miután fellépett az egyik reality, a Brit Love Island, hát most a 13-as rész villájában, ott is van egy ilyen villa, exkluzív VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Hát ilyenkor sokan gondolnak rá, hogy egy jó kis hideg jeges sör, vagy egy jéggel megpakolt kóla, az most biztos, hogy lehűtene. Ez egy nagyon nagy tévhit. A jéghideg ital ilyenkor óriási sok a szervezetnek, mert hirtelen úgy érzékeli a gyomor, hogy megfagy, úgyhogy a belső termosztátunk elkezd dolgozni. Hát inkább ígyunk valami langyosabbat, valami kevésbé jegeset. Ami pedig jön... Dalton, annyira jó hangja van ennek a fickónak, ugye? Blood Running, és mutatom, hogy melyik fesztiválon lehet Rádió 1-es DJ-kkel találkozni legközelebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: égben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Trevia Pizzeria by Banditos. Már 3 éve készítünk autentikus nápolyi pizzákat márkázán. A kemencénkből az olasz klasszikusok mellett olyan saját kézműves barbecue feltétes pizzák is érkeznek, amiket csak nálunk találtok. Kóstoljátok meg a kompromisszummentes minőséget márkázán a Rákóczi út 58-ban. www.treviapizzeria.hu. Megtalálsz minket Facebookon is a Trevia Speciality Pizzeria by Banditos oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Június 27-e és július 5-e között ismét megrendezik a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozatot Nógrád és Heves vármegye 8 településén. Szükebb régiónkon belül elsőként Szentkútra érkezik a programsorozat június 30-án kedden. A délután 2 órakor kezdődő eseményen helyi termékek bemutatójával, kiállítással és ismeretterjesztő előadással várják az érdeklődőket. 3:30-kor az infoponttól indul Erdei séta a Szent László hasadékhoz, ahol 5 órától a Cantus Corvinus női kart és Horgas Eszter fuvala művészt, 7:30-től pedig Petruskát hallhatja majd a közönség. Július 4-én szombaton Salgótarjánba érkezik a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozat. Délelőtt 10 órától helyi termelők mutatják be portékáikat, de lesznek kézműves foglalkozások, valamint az erdő és a víz kapcsolatáról szóló játékra is invitálják a kicsiket. Szintén 10 órakor geológiai túra indul az Eresztvényi Látogatóközponttól Prakfalvi Péter geológus vezetésével, majd 9:30-kor megnyitják Király Mandi kapcsolatok című kiállítást. Délelőtt 11 órától a Salgótarjáni Váci Jura alapfokú művészeti iskola tehetségei mutatkoznak be, 1 órakor pedig erdei élménysétá indul az infoponttól a Muzsikál az Erdő bükkfához. Ott délután 14:30-tól a köszöntőket követően a Liszt Ferenc Zene Akadémia hallgatóiból álló kamarazenekar lép fel, 4 órától pedig a Csörömpölők Együttes ad interaktív gyermekkoncertet. Délután 5 órától Agócs Gergely, Palóc Pásztorok zenei öröksége és Ökológiai lábnyoma című előadását hallhatja a közönség, végül este 19:30-tól a Cimbali Band koncertje koronázza meg a napot.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

egy csak igazi mai sláger megy, kellemes hétvégét mindenkinek, ja, és kellemes hőkupolát mindenkinek, aki ma tartja, de jó lesz ezt a szót már nem emlegetni holnap utántól. A mikrofonnál Kismárti egészen délután 3-ig, akkor kezdődik a top 50-es listán Györke Attissal, 5 órától pedig Cookie Mix-el, és a héten nem csak a rádió egy live mix kapcsolatát nyári üzemmódra, ugye Summer Edition-re, de ugyanez igaz a hétvégékre is, úgyhogy Cookie, a francia Muki, ma is 2 órán át mixel, 5 és 7 óra között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Sláger megy a folytatásban, pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: memories. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában négyszeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off, DJ Dark remixében hozom Kero dalát.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a 2026-os nyári szezon első hő hullámában is. Gyanítom, hogy nem ez lesz az utolsó, viszont látjuk már a fényt az alagút végén. Hétfőn fog csúcsosodni, kettő pedig érkezik majd az enyhülés, a hét második felében pedig záporok, zivatarok. Ilyenkor a jéghideg zuhany alá kívánkozunk, de ez abszolút kontraproduktív. Villámgyorsan lehűt, de aztán még jobban felmelegszik a szervezet, úgyhogy inkább egy ilyen langyos fürdőt, langyos zuhanyt engedjünk meg magunknak. Na, én meghozok egy buli klasszikust, Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regali

0: Az év bulija a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Kellemes szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, én Balázs Bea vagyok. Mi mással is indíthatnánk ezt a szuper vasárnap délutánt, mint egy hatalmas adag pozitív energiával és persze a legjobb zenékkel. Elindult a Daily Mix, ahol csak is a legfrissebb és a legfelkapottabb igazi mai slágereket hallgathatják, főbemászó dallamok, hírek és érdekességek, minden, ami egy tökéletes vasárnap délutánhoz kell. Tartsanak velem ma is, itt a 100,4 Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, olyan meleg van kint, hogy szinte olvad az aszfalt, hőségriasztás van, úgyhogy most nagyon fontos, hogy figyeljenek magukra, igyanak rengeteg vizet, és hogyha tehetik, akkor húzódjanak be a kellemes hűvös szobába. Tudják, mi teszi még jobbá a hőségriadót? Hát persze, hogy a Rádió 1. Nálunk csak az igazi mai slágerek szólnak, szóval tekerjék föl a hangerőt, dőljenek hátra, élvezzék a hűvös szobát, na meg az igazi mai slágereket itt a

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nógrádi Tájakon címmel hirdetett fotópályázatot általános és középiskolás diákok számára Nógrád vármegye önkormányzata. A verseny célja, hogy ráirányítsa a diákok figyelmét otthonunk szépségére, valamint fejlessze kreativitásukat, vizuális látásmódjukat, megfigyelő képességüket és figyelmüket. Az önkormányzat célkitűzése, hogy megismerje a szűkebb régiónkban élő gyermekek, fiatalok nézőpontjait, az általuk készített fotókból pedig egy kordokumentumot adjon ki fotóalbum formájában. A pályázatra a vármegyét népszerűsítő felvételeket várnak, melyek a jól ismert nógrádi látványosságok mellett akár a térség rejtett értékeit is bemutathatják. A Nógrád vármegyében tanuló diákok július 15-éig küldhetik be pályaműveiket, melyeket a zsűri 3 kategóriában fog értékelni, külön díjazzák az alsó és a felső tagozatos gyermekeket, illetve a középiskolás tanulókat, de elismerésben részesülnek a legaktívabb iskolák is. A díjátadót a legjobb pályaművekből készített kiállítás megnyitójával egybe kötve rendezik majd meg. További információ a nógrád.hu weboldalon is elérhető, kiírásban található.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Hatodik alkalommal rendezik meg a nagy ipolytakarítást augusztus 13-a és 15-e között a folyó mintegy 200 kilométeres szakaszán, írta meg a felvidék.ma. A cikk szerint a kezdeményezésről tartott sajtótájékoztatón elmondták, ahogy az előző években, úgy idén is a határ két oldalán fekvő települések, a határ mentén működő szervezetek, valamint önkéntesek bevonásával valósítják meg az akciót. A szervezőket elsőként a sajtótájékoztatónak otthont a Dóbusa polgármestere Vég Zoltán köszöntötte, aki méltatta az 5 évvel ezelőtt indított kezdeményezést. Hídvégi Vince a nagytakarítás egyik kezdeményezője, a Duna Ipoly Sportegyesület alelnöke felidézte, 2018-ban egy határon átnyúló pályázat révén 10 ipolymenti településre létesítettek kikötőket, valamint kajakokat és kenukat is vásároltak. Mint fogalmazott, ez a felszerelés adta a gerincét a későbbi nagytakarításoknak. Jámbor László, a Besztercebánya megyei önkormányzat képviselője arról beszélt, a megye minden évben támogatta a kezdeményezést, melynek résztvevői példamutató munkát végeztek környezetük megóvása érdekében. Az Ipoly nagytakarításhoz idén is 16 magyarországi és 36 szlovákiai település csatlakozott. Nógrád vármegyéből Balassagyarmat, Dejtár, Drégeipalánk, Hont, Hugyak, továbbá Ipolyszög, Ipolyvece, Litke, Őrhalom és Patak vesz majd részt az akcióban. Az önkéntesek jelentkezését a Nagy Ipoly Takarítás közösségi oldalról is elérhető online felületen vár.

Tovább fokozódik a hőség, hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem valószínű, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő, akár újabb hőmérsékleti rekordok is születhetnek.

Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Ahogyan az elmúlt években, úgy az idei nyári szünet alatt is indulnak közvetlen járatok a Balatonhoz Salgótarjánból. A buszok augusztus 30-áig minden héten csütörtöktől vasárnapig közlekednek majd. Salgótarjánból reggel 7 óra 40 perckor indul a balatoni járat, amely Bátony terenje, Tar, Pásztó, Szurdokpüspöki, Zagyvaszántó és Lőrinci érintésével az M3-as és az M7-es autópályán haladva ér Siófokra nem sokkal délelőtt. Visszafelé 16 óra 15 perckor indul járat a Balatonparti városból, mely valamivel 20 óra után ér a Nógrádi megyeszékhelyre. A Balatonra tartó buszokon a menetrendi tájékoztató szerint használható országbérlet, ha pedig valaki biztosítani szeretné a helyét, érdemes helyjegyet vált.

0: Egy óra van, jön a Nógrádi Napló. Érdemes figyelni, mert szuper programokat és friss híreket hozunk szűkebb hazánkból, de a zene sem áll, megérkezik egy kis ízelítő a következő óra kedvenceiből. Legyen mosolygós a délutánjuk, élvezzék a napot. A mikrofonnál a következő órában is Balázs beavárja önöket itt a 100,4 Rádió 1-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Nem változott számottevően a termőföldek átlagára tavaly Nógrádban, 9 nógrádi önkéntes mentőszervezet jut támogatáshoz központi forrásból. Hozom a friss helyi híreket. Tavaly országszerte 14%-kal kevesebb adásvétel keretében 16,5%-kal kisebb termőföld terület cserélt gazdát, mint 2024-ben, áll az OTP termőföld értéktérkép legfrissebb elemzésében, mely a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatbázisa alapján készült. Eszerint a tranzakciószám bő 34 ezerre, az értékesített földek összterülete pedig mintegy 38,5 ezer hektára csökkent. Az országos hektáronkénti átlagár 2.264.000 forint volt, mely 1,3%-kal haladja meg az előző évit. A legdrágább megye 2025-ben Hajdú-Bihar volt, 3.057.000 forintos hektárárral, először átlépve a 3 milliós szintet. A legolcsóbb továbbra is Nógrád, itt 1,4 millió forint alatt maradt a termőföldek hektáronkénti átlagára, mely 2024-hez képest nem változott számottevően. Az elemzésben külön ismertetik a szántóföldek hektáronkénti átlagárait is, melyek szintén Hajdú-Biharban voltak a legmagasabbak, bő 3,5 millió forinttal. A lista végén stabilan Nógrád vármegye áll, itt átlagosan 1 millió 480 ezer forint volt tavaly egy hektárnyi szántóföld, mely minimális drágulást jelent 2024-hez képest. Országosan több mint 150 önkéntes mentőszervezet jut idén pályázati támogatáshoz központi forrásból, köztük több Nógrád vármegyei szervezet is. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a pályázat idén is az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. Mint felidézték, az önkéntes mentőszervezetek megalakítása és működésük szervezet kereteinek megteremtését 2012-ben kezdeményezte a katasztrófavédelem. Az idei pályázaton Nógrád vármegyéből 9 szervezet nyert el támogatást, összesen több mint 3,5 millió forint értékben. Közülük az egyes önkéntes mentőszervezetek támogatása 100 ezer és bő 600 ezer forint között alakul. Salgótarján több utcájában, a Móricz Zsigmond, a Kercseg és a Losonci úton, valamint a Fáy András körúton is sebességkorlátozást vezettek be nemrégiben. Erről az érintett városrész önkormányzati képviselője Kisbali Gábor adott hírt közösségi oldalán. Ismertetése szerint a lakossági igényeket meghallgatva 30 km/h csökkentették a legnagyobb megengedett sebességet az érintett utcákban. Bár a lakók fekvőrendőr, illetve lassító elemek telepítését kezdeményezték, erre nem volt lehetőség, mivel helyi járati buszok is közlekednek az érintett részen, fejtette ki. Immár 15. alkalommal rendezte meg a példakép tábort a Polgári Széchenyért Alapítvány, számolt be a nol.hu. A ma záruló egyhetes tábornak a Széchenyi KMSC Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium adott otthont, ahol 64 hátrányos helyzetű Nógrád vármegyei gyereket fogadtak. A cikk szerint a tábor célja az volt, hogy erősítse a gyerekek önbizalmát, megismertesse velük a roma kultúrát és elfogadásra neveljen. A keddi nyílt napon Varga Krisztina táborvezető köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az elmúlt másfél évtizedben közel 1500 gyermek számára biztosították az önfelett nyaralást. Fő támogatójuk egészen tavalyig a Hans Seidel Alapítvány volt. Az alapítvány budapesti irodájának nyugalmazott vezetője, Fixl Renáta, aki szintén a kezdetektől részt vesz a szervezésben, mindenkit biztosított afelől, hogy a példakép tábort jövőre is megrendezik majd. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az úti podgyászba, ebben pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal által összeállított utastájékoztató is segít, hívta fel a figyelmet a NAV Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága. Mint írták, az adóhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, hiszen nem mindegy sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. A szabályokról a hazánkban működő működő külföldi képviseletek, így például a nagykövetségek, konzuli hivatalok adnak felvilágosítást. Az adóhivatal utastájékoztatója a nav.gov.hu honlapon érhető el. Ünnepélyes keretek között zárták le kedden a Salgótarjáni Tankerületi Központ projektjét, melynek célja a sajátos nevelésigényű gyermekek ellátásának fejlesztése volt, írta meg a nol.hu. A 140 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult projekt záró eseményének a Salgótarjáni megyeháza adott otthont, ahol Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója hangsúlyozta, ez a nap mérföldkő, de nem végállomás. A projekt részeként 46 millió forint értékben több mint 200 féle új pedagógiai és diagnosztikai eszközt, illetve szoftvert vásároltak, 52 millió forintból pedig 4 új elektromos gépjárművet szereztek be, hogy a szakemberek a megye legkisebb falvaiba is eljussanak. Kollégáik közül több mint 200 szakember végzett el 25 különféle képzést, valamint bő 2150 gyermeket tudtak bevonni 84 sokszínű programba. Mindezeken túl a Salgótarjáni I. és Gyuláni Egymi és a Pásztói Egymi révén eszközkölcsönző szolgáltatást indítanak a befogadó intézmények számára, ismertette Simon Tibor. Péterfi Balázs, a Klebersberg Központ szakmai elnök helyettese arról beszélt, Nógrád megyében sok gyermeknek az iskola jelenti az egyedüli esélyt, a projekt pedig egyfajta plusz muníciót ad a pedagógusoknak az esenis gyermekek ellátásához. 9 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt heti közúti ellenőrzési akció során. Erről Buda Gábor rendőralezredes, a vármegyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője beszélt a rendőrség közösségi oldalán megjelent videóban. Mint felidézte, a múlt héten hétfőtől vasárnapig az európai közlekedés rendészeti szervekkel együttműködve a magyar rendőrség is fokozott közúti ellenőrzést tartott. A Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció célja az ittas, illetve bódult sofőrök kiszűrése volt. Buda Gábor ismertetése szerint az egyhetes akció során a nógrádi rendőrök közel 4000 sofőrt szondáztattak meg szűkebb régión közútjain, az előzetes bejelentés ellenére pedig 9 esetben pozitív eredményt jelzett az alkoholszonda. A csütörtökre virradó éjszaka elsőként ért célba a Hungarian Divide ultrakerékpáros eseményen a salgótarjáni Borús Zsolt, aki lényegében a táv egyharmadától kezdődően magabiztos előnnyel vezette a mezőnyt. A sportesemény résztvevői múlt pénteken este 6 órakor Szent Gotthárdról indultak, hogy meghatározó részben terepen, erdei utakon, kisebb részt kerékpár és aszfalt utakon haladva keresztül szeljék az országot egészen a Sátoraljaújhely melletti Rudabányácskáig. Az 1480 kilométeres táv mellett több mint 23 ezer méternyi összesített szintkülönbséget kellett leküzdeni az útvonalon. A salgótarjáni győztes ezt 5 nap és 6 óra alatt teljesítette. Péntek estétől szerda éjfélig mindösszesen 14 és fél olyan óra volt, amikor nem volt mozgásban. Borús Zsolt az egyetlen, aki az eddig megrendezett 7 ilyen ultrakerékpáros esemény mindegyikét sikeresen teljesítette, immáron 3-szor a leggyorsabban, 2-szer másodikként, 1-szer harmadikként. Borús Zsolt szerda éjféli célba érését követően csütörtökön délelőtt a mezőny jelentős része éppen térségünkben, a Cserhátban, Salgótarján környékén a Karancsmedves térségében, illetve a Mátrában haladt el. UV-sugárzás. Jelentős UVB-sugárzás várható ma országszerte, így a nógrádi tájakon is, a Hungaromet előrejelzése szerint. Az érzékeny bőrűek akár 15-20 perc alatt leéghetnek, de már normál bőrtípusnál is bőrpír keletkezhet ugyanennyi idő alatt. A napon fényvédőkrém alkalmazása indokolt, a kisgyermekek pedig fokozott védelmet igényelnek, különösen a 11 és 15 óra közötti időszakban. Az előrejelzés szerint Nógrád vármegye térségében 8,1-es értéken várható az UV-index maximum, amely a legmagasabb extrém kategóriába sorolható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balázs Beával. Csak igazi, ma is láger megy. 100,4

Kellemes szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek! 1:45 van, kint tombol a hőség. A nap eleje most különösen erős, úgyhogy nagyon fontos, hogy árnyékos helyen töltsék az időt, és igyanak nagyon sok folyadékot. Tartsanak velünk a következő percekben is, mert izgalmas programokkal és a legfrissebb slágerekkel várok mindenkit ezen a meleg nyári délutánon. A mikrofonnál Balázs Bea, önök a 100,4 Rádió 1-et hallgatják, ahol csak igazi mai sláger megy. Deep.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Változatos repertoárral készül a következő évadra a Zente Ferenc Színház. A Zente nyarat Heltai Jenő Naftalin című zenés bohózatának bemutatója nyitja meg július 20-án, melyet Bozó Andrea Jászai Mari díjas színésznő rendez. A darab különlegessége, hogy a társulathoz csatlakozik a Budapest bárzenekar is. A Zente nyára érkezik Szarka Tamás és zenekara is az Otthon vagyunk című turné keretében, de többek között a Pál utcai fiúk, a Feleség 40-nél kezdődik, az István a király és a Szép nyári nap című darabok is láthatóak lesznek a főtéri szabadtéri színpadon. Az összelinduló évad két koprodukciót is tartogat, a Karinti Színházzal közös előadás lesz a Kati néni, ha megindult című temetői road movie, amelyet Keszég László fog rendezni, míg az Arcszintérrel koprodukcióban állítják színpadra a The Memory Show című musicalt Kerényi Miklós Máté rendezésében. A filmként nagy sikert aratott Diploma előtt című darabot, Bér András, Füst Milán, Máli néni című vígjátékát Halasi Imre viszi színpadra, a Teátrumhoz művészeti tanácsadóként is csatlakozó Bezerédi Bendegúz két darabot is rendez majd, az Üvegcipő című vígjátékot és a Szamára torony tetején című élőzenés mesejátékot. A Zente nyárról és a következő évad előadásairól a zenteszínház.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A hőségriasztás ellenére biztos vagyok benne, hogy önök is érzik azt a hatalmas energiát, amit a nyár hordoz magában. Ez az évszak egyszerűen a szabadság, a felszabadult nevetések, a legédesebb gyümölcsök, hatalmas fagyizások, strandolások, baráti beszélgetések időszaka. Ilyenkor minden nap egy új kaland, amit a legfrissebb slágerek tesznek még varázslatosabbá. Hallgassák ma is a 100,4 Rádió 1-et, az óra végéig még itt lesz Kamrád, Burak Jeter és Lady Gaga igazi mai slágere a 100,4 Rádió 1-en. A mikrofonnál Balázs Beát hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Trevia Pizzeria by Banditos. Már 3 éve készítünk autentikus nápolyi pizzákat Márkházán. A kemencénkből az olasz klasszikusok mellett olyan saját kézműves barbecue feltétes pizzák is érkeznek, amiket csak nálunk találtok. Kóstoljátok meg a kompromisszummentes minőséget Márkházán a Rákóczi út 58-ban. www.treviapizzeria.hu. Megtalálsz minket Facebookon is a Trevia Speciality Pizzeria by Banditos oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Július 3-án pénteken Szurdok püspökiben rendezik meg a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok 6. napját. Délután 1 órakor Mádi László és Magsa Benedek festményeiből nyílik kiállítás a Hanák Kolos közösségi térben, ahonnan 1:30-kor erdei séta indul a Delelők útforráshoz. Ott a Miskolci Egyetem vonós zenekara ad majd koncertet. A pincesornál már 1 órától elkezdődik a program, többek között helyi termékeket és finomságokat lehet megismerni, illetve megkóstolni, de lesz bivaj gasztró bemutató is. 4 órától a Pupetta Társulat az Ördög 3 aranyhajszálat című mesét adja elő, majd 5 órától a Kovács Csilla és Bozsóki Gergely alkotta fő duó zenél. Este 6 órától a Tari Konyhvirág néptánc együttes mutatkozik be, míg a napzárásaként 7 órától a Bohém Ragtime Jazz Band ad koncertet. Július 3-án pénteken a Hungarikum Vándor kiállítás megnyitójával veszi kezdetét a Bánki Nyár idei programsorozata. A szervezők ismertetése szerint a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány látványos vándorkiállítása bemutatja mindazokat az egyedi magyar értékeket, ételeket, találmányokat, népművészetet és épített örökséget, amelyek méltán viselik a Hungarikum címet. Az önkormányzati hivatal rendezvény termében nyíló kiállítás 56 hungarikumot mutat be 17 rollapon keresztül, képekkel és közérthető szövegekkel, így válik érthetővé a magyarság teljesítménye, sokszínűsége és öröksége, fogalmaznak az ajánlóban. A tárlat hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között látogatható, még hétvégén és egyedi igények esetében előzetes bejelentkezés szükséges a 0620 364 9004-es telefonszámon.
3: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
0: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a rekkenő hőségben is, és hát valaki ebben a nagyon melegben azt csinálja, amit kell, medence partin hallgatja a Rádió egyet. Aláírás nélkül jött az üzenet, de elhiszem, hogy itt vagytok, nagyon jól teszitek, aztán hello Márti, medencézünk. Opp, ketten is írtak, lehet, hogy ugyanaz a buli? Mint minden hétvégén most is téged hallgatunk, köszi a jó hangulatot, így tovább. Na, a jó hangulatért most Ray Dalton felel, ez a Blood Run.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: és DJ-kkel találkozni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. Csörgünk, ezt most felvesztem. Halló!
1: Szia, Márci! Olinak hívnak, s apukámnak szeretném üzenni, hogy boldog névnapot.
0: Hogy hívják az apukádat?
1: László.
0: Na, hát akkor boldog név másnapot neki. Kitört a vakáció, kihasználod alaposan ezt a három, hát 2,5 hónapot?
1: Igen, szorgálhatod.
0: Az egy igazi meditatív tevékenység. Köszi, hogy itt vagytok hétvégén, és hát remélem, hogy apukád, aki László, szereti Meghan Trainort, mert most neki is küldöm a nagy pop klasszikus tőle. Sziasztok!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Kérem, szépen indul a Top 50-es listán Györke Attilával, aztán Cookie Mix-el 5 órától, de most 2 órán át, mert hogy megújult a héten a Rádió 1 Live Mix és a Cookie Weekend Show is. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regán Lili,

0: 2-2-3-4 Dunapartfest Rád Kevin. Vár az évbuli a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50. Let's make

Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Györke Attila a stúdióban, ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t, 48. állok Ava Max és a Car Keys. Topic, Fastboy, Forget You, 47.

Ezek után érkezett a 42. helyen a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Szigálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula a Tame Impala-tól. Ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself,

9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Clapton és David Guettától a Save Me Tonight a 26. helyen szólt. 25. Lárótól a Larry. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1 Top 50. A 23.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára. Itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben, ezen a héten a 22.

0: Rádió egy top 50, a 16.
1: A Stay a Little Longer érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásának Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

ezt követte az imént Ed Sheerantől a Camera Serial remixében. Taylor Swift-tel folytatom, aki a zeneit maga írja, viszont pop előadók között is ritkaság, hogy van olyan albuma, amelyen csak olyan dalok találhatóak, amelyekben egyáltalán nincs sztárszerző. Ez a 2010-es Speak Now című korong teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Open Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Open Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 11.

0: Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.
1: Hey, what's up?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. BB Rexa és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

Zenéjét BB Rexa, Fateless, és arra vár, hogy a dobogóra lépjen a New Religion. Óriási ugrással a 10. helyről a dobogó 3. fokára lépett Taylor Swift, The Fate of

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: Július 2-3-4 Dunapartfest Rád Kevin. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

mai slágereket, hanem 19 óraig az egyik SMS-t szól. Szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, ne izguljál, jól el vagyok, egész nap csak lubickolok, a gondom csak annyi, hogy egyedül tudom csak tenni. Semmi baj, válasz estére, potoljunk a napot végre. Nagyon hiányzol, szeretlek, puszi, baba. De aranyos. Szia Kuki, Krisztán vagyok, le tud nagy játszani, Alex Kenji, Bambole. Épp fürdünk most ott a Bazegban, és teged hallgatunk, Krisztián, ráadásul Weberünk különöket képet, van egy szép kis medence. Persze, ahol játszom, nagy a szívem, jó fej vagyok, jön akkor Alex Kenji, és Bambole, egy kis nyári sláger, itt a rágyó, hogy jön, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Hangerő maximálisan!

ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi, ma is legjel megy, még egyszer hangsúlyozzal, meleg fiúk, After Party Show, Summer Edition, magyarul nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, hanem 19 óraig. Le van kapcsolva a webcam is, tudtok látni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu-n, a Rádió Egy YouTube live csatorna, majd a Rádió Egy applikáción, ráadásul ez ingyenes, nyugodtan lehet letölteni, jó? Na, az egyik Viber üzenetét szól, Hello Cookie, Shakira-től lehet nekeni a Dai Dai című számot. Figyelj, én nagyon bírom Shakira, viszont nem nagyon tudok mixeni azt a stílus zene, jó? Ne ragudj rám, de hát a legalább az üzenet elolvastam, viszont cserében megkapott tőlem a legújabb dalom, közös dalom.

tan a DJ-knek, huszon 22-én vagyunk. A Beatport, igen. Szóval előtt fiúk, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk, Kárner Elegütt, a szám címe Fryer. Jár is legjár, remélem, ja? És mikor itt lesz Juhász Geri hétköznap, nyugodtan egy kenyaszt adalt a kíváson műsorban, jó? Jó este nekem! Következő Duma 15 perc múlva csak zene, ahogy mondtam, érkezik a legújabb dalunk, Fryer, itt a Rádió 1-en! Allez, bébikém, mondjad!

Egyes számot kislányunknak, Laura Bellannak, ebben a nagy melegben mit gondolsz, ki nyeri a VB-t? Odaállnak a franciák? Köszönjük! Hát most mit mondják erre? Mikor ott születtem és ott laktam 30 éven keresztül. Nekik szurkolok, van esély, de hát na, az a mamás csapat is, akik jók, ha? Erről szól a VB! A legjobban győzön! Hajrá franciák, allez les bleus!

és Lucas, Prometheus, Timbaland, Nelly Furtado feldolgozás. És milyen jó, milyen komoly ez a zene. Adj egy kis hangerőt. Folytatódik a bulit a rádió egy ilyen. After Party Show Summer Edition. 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Most nem beszélek.

0: tenni SMS-en, Viberen, a 0620 311 111-re. Nem sokára mixelek, öt nektek. Anxiety, keep on trying me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

boldog 18. hazasegi fordulót kívánni. Köszönjük szépen! Hát mi köszönjük, és gratulálunk nekik, ja? 18 év, az nem semmi. Még minimum dupla kívánunk nekik, jó? Hoppa! Ki van itt? Hey,

a rádió vagy sok igazi ma is legyen megy. Milyen jó érzés, mikor egy kolléganő ír nekem, kis Mátyiről van szó, aki sokszor itt van adásban veletek. Szlovákiában halljunk a mixet, Lonsonc közel a határ, nába jön egy szlovák férfi, és ő beszél. El másik Kuki Marti.

0: itt a nagyon jó sok igazi mai sláger megy, nem sokára mixelek tovább az igazi mai slágereket nektek egészen 19 óraig. After Party Show, Summer Edition, hamarosan érkezik az isteni Blondish. Oh yes, Pacsa rezidensen Blondishen, Kinti Bizan, nem semmi. A szám címe, szerintem mindenki tudja, de elmondom, Never Walk Alone.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
5: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
4: További info sargotarjanklima.hu.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarjánklíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarjánklíma.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, ez egyik üzenekét szólsz, akkor ki szeretném kérni egy jó dalt, édesanyám sajnos decemberben itt hagyott minket, viszont téged soha sem hagyott ki, mindig meghallgatott, és küldeni szeretném életem szerelmének, Timinek és mindenkinek, aki szereti, Molnár Dániel Gábor vagyok, most is téged hallgatlak. Kitartás neked, drága Gábor, jó, akkor nektek szól Szigala, és a szám címe Riptide itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Sziasztok, Anikó vagyok.
1: Szerbusz Anikó, mi újság, hogy vagy? Bírod a meleget?
2: Bírjuk itt a medencébe, vagyunk medencézünk, úgyhogy itt bírjuk.
1: Így könnyű, Anikó, akinek van medence otthon, hát az könnyű, de jó nektek. Na, mit szeretnél üzeni, drága Anikó, parancsolj!
2: Azt szeretném üzenni, hogy mindenki csobbadjon egy nagyot és érezze jól magát.
1: Jó, van, oké, hallom, van egy kis pancsizik, hallom a víz. Az jó, ez egy jó dolog, jó. Hát akkor jó pancsizás nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Hello, hello, tégeződünk simán, jó? Szia, momego, szavasz, kuki, hello, hello. Érkezik Ryan, nálunk a szám címén, Where is my husband? Hát te nem tudod, és se tudom.

0: Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: István, és küldeném Jénába, Németországból a Balassanyi Gyának.
1: Igen?
2: Meg a Kántor Gabinak.
1: Igen?
2: Kadrész Balcikára, a családomnak.
1: Oké, mi lenne az üzenet? Vigyázzanak magukra, gondolom, ugye?
2: Hogy imádom őket.
1: Imádod őket? Ez sokkal szebb üzenet. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal.
2: Szia, szép estét.
1: Szia, szia. Kicsit közben beszéltünk, de nem baj. Na, lányok, fiúk érkezik. Lai és a szám címe Get Lucky. Ale apkukika, mindíts be.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kukicsa.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

it when you take control. Eat.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, ki ez, van szerencsém? Halló, halló!
2: Sziasztok, Zsolti vagyok!
1: Halló, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben, épp úton vagyunk, Ausztriába megyünk vissza dolgozni.
1: Mentek dolgozni vissza Ausztriába. A Grüßgott, ja, das ist gut, ja, ich bin Kuki, ja. Pedig maradtok,
2: hogy... Egy
1: ennyit tudok, németül vagy, ich liebe dich, Maribe, ennyit tudok. Na, figyelj, jöttök ki egyfégenként vissza Magyarországra, vagy havontánként, vagy
2: hol van ez? Jövünk,
1: nagyon jó. Na, ki a töltőlem kamerád, a legújabb eszem címe, Hug Yourself, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Feri barátomnak szeretném küldeni, szeretném neki üteni, hogy ne ismételkedjen az úton.
1: Jó, oké, rendben. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra az úton, mert nagyon meleg van, óvatosan, jó, oké?
2: Köszönjük. Eine schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Tessék?
2: Eine schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Ah, jabaj, beszélsz nekem, mert tőle elkezdek beszélni veled francúzul, te se fogod érteni. J'ai rien compris ce que tu m'as dit, mon ami. Alors là, je sais rien du tout. Na?
2: Egy,
1: jó van, oké, na. Videózén, tschüss, grüßgrott.
2: Ciao.
1: Remélem nem káromkodott valamit nekem adásban, mert tényleg nem tudok neméltül, de itt van egy jó barátom, mindjárt meghallgatja. Allez, érkezik, kamerád, Hug Yourself.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en.
1: Kopognak, kopognak, beengedem őket, három DJ, Hanvoi PG, DJ Junior és Barán Attila. A diszkocsi csapat jön szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9 szeretkezik Juhász Geri, mielőtt közelebb jövét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, szerdai kanikula, viszont szerda délután jön egy kis lehűlés, jó? Bírni kell! Búcsúzom Katy Perryvel, a szám címe A Kiss the Girl, de Katy elmondja, kit puszilt, azaz engem. Tessék figyelni!
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss Cookie, and I liked it on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen.

0: Festival. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Festival.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
3: Oh, jaj, nagyon jó.
4: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
2: Figyelj, Feri. Micsoda?
3: Szétnyomja a gyurmát.
2: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulra meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
3: Hogyne, egy időben én.
2: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
4: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
2: Egy ideig dobta, most leállt.
3: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta.
2: Ezt nem néztem, igen.
4: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
2: De miért kezd el lólábat? Ugye? Hogy
4: rákattintottunk.
2: Vagy azt jelenti, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola azt jelenti, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
4: Te ott voltál.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame on her, madame messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédőső a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG.
6: Hello, hello, szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, túléltük a tegnapot is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt vonyacveséllyel, remélem jól éreztétek magatokat, hát otthon vecsésen meg szerintem mindenki totára vágta magát, tehát nálunk már csak így szokás, tudjátok, vecsés a bűnös város, szóval Bárány Attila a mikrofonnál.
5: Jaj, hogy bűnös város, nem tudtam. Szevaszok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát kérem szépen, János Halma nagyon jól teljesített tegnapi nap, jól éreztem magam a városi napon, köszönöm a meghívást, szenzációsak voltatok, ezzel indulok. Illetve Robin Schulz, kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rédiósóban.

0: Kovács Gyulák, Laurák, Leonok és Marcellák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kormos Levente, Botó Dániel és Sóbert Réka. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én azzal mennék tovább, hogy július 2-án már csak 4-et kell aludni, hogyha jól számolom, találkozunk méghozzá Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, ez egy 3 napos fesztivál, és a nyitónapon diszkos itt lesz, kérem szépen, 3 órát fogunk majd pörgetni, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k.
2: Erről jut eszembe, hogy már többször mondtam, hogy júliusban lesz egy Guinness Rekord kísérletünk Balázs Attilával, és többen kérdezik a dátumot. Ennek a dátuma 50 órán keresztül fogunk egyébként pizzát sütni, és jó magam fogok diszkozni. Az július 8-a, 9-e és 10-e, erre tessék majd fókuszálni, ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálható a social media felületeimen. Az is, hogy melyik alapítvány az, ugyebár a Levi Apró Csodái alapítvány, aminek segítségével egy kisfiúnak fogunk segíteni, ugyebár a bevételből felajánlott résszel. Most pedig már is megyünk tovább, jön a diszkosít saját dala, a Szorít a Rádió 1-en, csak igazi.

0: 100%-ig magas BPM tartom, adresszenő a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Honvai PJ és én DJ Junior, és én a jövőti bulikról akartam beszélni. Csütörtökön ugye együtt diszkosítezünk méghozzá Ráckevén. Pénteken egy két helyszín, először Sárváron délután, majd este balatoni bobozok, ugye Balatonfűzfön. Szombaton pedig ugye a Kopaszik áton találkozhatunk a Club Speed Classicon, és hogyha a Bárány jól lesz hozzám, akkor még Budapesten még egy helyszín is lehet, hogy becsapódik itt.
1: Ez majd kiderül. Biztos én ott leszek elsőként ugye csütörtökön a Dunapart Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Pénteken Erdélyben játszom Székelyati barátom születésnapi bulián, szombaton pedig az I Love the 2000 Fesztiválon. Ezúttal is én leszek a házigazda, műsorvezető, és zenélek a nagy színpadon is. Utána

Facebookon. Igen, július 2-a Ráckeve első diszkosít aktivizáció ebben a hónapban, szombaton pedig Ózdon és Harkányban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő finomságot le fogom játszani ezeken a fellépéseken is. Jön a Nobody Else.

0: Egy csak igazi mai sláger meg diszkosít Réd, és a vasárnap is este 8 és 9 óra között Profin egy órában DJ Junior, Bári Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Honnan jön a profi?
0: Hát, hogy egy órában profi.
1: Ja, egy órában profi. Kettőben meg sokba kerül.
0: Na! Hogy rögre? De mennyire jót mondtam meg, így látjátok, milyen humor érzékel, mert ezt mondtam. Ja, hogy ez humor érzékel. Hát akkor minek rögsz kínodban, vagy miért? Sár kávé.
1: Próbálok erről lejön. Én annyit tudok mondani, hogy day by day. És DJ Junior-dal hamarosan jön videoklippel és megjelenéssel egy német lemezkiadón, úgyhogy készüljetek. Nagyon sokan kérik tőlem egyébként ezt a dalt, és írnak nekem, hogy küldjem már át. Egyelőre nem tudom ezért átküldeni, mert várom a hivatalos megjelenést, utána viszont mindenki meg fogja kapni ígéret.
0: Most pedig jön a világ első világslágere, most már nyugodtan kijelenthetjük róla. Több mint 60 rádióállomás játsz a világszerte, több milliós nézettséggel, hallgatottsággal minden platformon. Imál Angel, I'm moving to the sun, és hát itt voltak a születésnapi bulimon, Magyarországra eljöttek és megleptek a születésnapomon az elmúlt szombaton. Le is játszottad nekik a dalukat, és ugyebár mondhatni, ez volt az első élő fellépése Bernadettnek, nagyon-nagyon imádta, és mondta, hogy ezt tudná mindig csinálni. Ezzel megyünk tovább, jön az I'm moving to the sun a rádió.

0: van, gyerekek, ez a diszkosi. DJ Junior, van vagy Pigivel és Bárány Attilával?
1: Nem bírom, nem bírom.
2: Eszembe jutott, tehát én már nem azt mondanám, hogy vicc, ez irónia.
0: Igen, illetve ez szarkazmus.
2: Illetve az is.
0: Amivel indul, az legfőképpen.
2: Illetve én egy szán címet mondanék, hogy sorry, ez lesz majd az új diszkosi dal egyébként, amely hamarosan megjelenik.
0: És küldjük szeretettel annak, akinek kell.
2: Igen, egyébként Németországban egy német labelen jön ki, és a videoklip meg kikerül majd a diszkosi YouTube csatornáján. Levi apró csodái alapítványnak is gyűjtünk egyébként, nem csak Guinness rekordot próbálunk meg fölállítani az elkövetkezendő hetekben Balázs Attilával, és már is megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy abban az 50 órás szedben fog játszani. Jön a Talk to You!

0: Ez a Diszkosi Radio Show itt a Rádió 1-en, jövő héten nagy menetben leszünk mind a hárman, hiszen egyrészt csütörtökön kezdjük már a hetet, és ott érkezünk a Dunapart Fesztiválra, ugye Ráckevére, ez egy háromnapos nagy fesztivál, a Rádió 1 is támogatja. Olyannyira, hogy Rádió 1 stage lesz, itt fogunk mi játszani, előttünk, utánunk Rádió 1 DJ-k. Én csütörtökön érkezek még Sárvára, délután és utána este 8-tól pedig pörgetek, majd Balaton Fűzfőn, balatoni bobozok. Szombaton pedig érkezik ez a bizonyos Club Speed Classic Party, délután 4 és este 10 között naplementével. Régi Club Speed zenékre, 30 éves már a klub, úgyhogy várunk mindenkit, ráadásul a Külla Schulz meg én Bakelitről is fogunk pörgetni. És ha minden igaz, akkor még a Bárány Intézet is melót, akkor még Budapesten egy helyszínen fog játszani, de ez majd kiderül.
1: Kérem, kapcsolják ki a kamerát, nem tudok hozzászólni a dologhoz, vitában vagyok éppen valakivel, úgyhogy viszontlátás.
0: Gondolom, hogy egy biztos, hogy jön most itt a sebek mélyén, kérem szépen, nagyon-nagyon fontos, hogy már több mint 150 ezeren hallgatták meg a YouTube csatornámon, tessék most rácsatlakozni, AI, Roberto Vin és jó magam, Hambai PG itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger.

0: Ja, sziasztok! DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy jövő héten 4 biztosan, de lehet, hogy 5 parti is lesz, amelyen részt veszek csütörtökön a srácokkal Ráckevén, nem ragoznám már, diszkos itt lesz, ugye a nagy fesztiválon. Utána viszont szombaton én érkezek először még kora délután Sárvára, utána viszont Balaton fűszfőn a balatoni bovon pörgetek majd igazi mai slágereket. Szombaton pedig az a bizonyos délutáni Club Speed Bakelitről várunk mindenkit ide a Kopaszigátra, és hogyha úgy van, Attila intéz, akkor meg lesz az 5. is. Én ezzel búcsúzom meg, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a rajongói oldalon, Facebookon, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg, szavaztok!
1: Ameddig a főkereken szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, ugyebár 2. csütörtökön indul a július, Ráckeve szombaton, ugyanazon a héten Oz és Harkány, idevárok mindenki sok-sok szeretettel. Guinness rekord kísérlet, jótékonysági fillel egy picit benne, ugyebár július 8-a, 9-e, 10-e, vessék csekkolni ezeket a social media felületeimet, búcsúzok ma estére, szavaztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Zseniális dance és house zenék jönnek zseniális DJ-ktől. Wilcox nyitja a vasárnapi különkiadásunkat. Hello Wilcox!
1: Sziasztok! Már nagyon vártam ezt a műsort is, ugyanis nagyon sok finomságot hoztam magammal, és rengeteg kedvenc rádióslágert, amivel indítani fogom az órát. A Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jó show, nagyon köszönjük, hogy vasárnap is itt vagytok és minket hallgattok. Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig négyszer volt már az év producere Magyarországon. Gordó nagy-nagy slágerét indítottuk el, ez a Loco Loco.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Loco itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: trendy, szuper friss, abszolút előremutató zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Wilcox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, ami elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a House-nál, és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Gábor.
1: Malbó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikért tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Tovább ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni. Jön hamarosan Tame Impala és a Dracula, itt lesz a Fateless és Bibi Rexa dala és a New Religion. Jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regán Lili.

0: Július 2-3-4 Dunapartfest. Rád Kevin. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Hazaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
0: július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, nálunk a vasárnap esték is olyanok, mintha egy menő buliban lennétek, még mindig Wilcoxy tőlem jobbra, a lemezjátszói mögött, menjünk tovább.
2: Ebben az órában is csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM to PM, itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Vilkox elemez játszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: egyszerre régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghal az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi, idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

0: Faithless ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is My Radio Show.

0: Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox játszott nálunk az elmúlt két órában. Milyen lesz a jövő heted?
1: Én most egy pár napot elmegyek nyaralni Olaszországba, és hétvégén természetesen újra itt leszek, és játszok nektek Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Estégen, illetve Urkúton. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nektek pedig jó nyaralást kívánok, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Briklék.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World Is Mine sztárjai, Regán Lili,

0: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rád Kevin. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. Come on!

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show egészen éjfélig, Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World Is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hungary. Let's go back again.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát, szép hábokat. Ciao.

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás jövő héten, és hát az már ez a hét, ha belegondolok, mert ugye hétfő van, szóval ezen a héten óriási buli a rádió egy DJ-kkel, a Dunapart Festen, Rádió Estéggyel, erről majd még mesélek, most viszont indítom az órát, hozom a nagy kedvenceket, most épp a Fastboytól ez a Good Life, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Taylor Swift, aki a nyár kedvenc popdalát hozza, szerintem hatalmasat, nektek hát nem szerintem, igazából a lejátszások is ezt bizonyítják, viszont az énekes egyre kevesebbet használja a social médiát, sokkal inkább próbál direktben figyelni a barátokra, egy dolgot azért mégiscsak használ ezek közül, az üzenetküldő alkalmazást, sok haverjával, barátjával itt tartja a kapcsolatot, de nagyon keveset posztol, meg nagyon keveset nézi a posztokat. Taylor Swift, az igazi mai sláger az Opel Light, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el és az ország legjobb DJ-ivel. Minden Rádió 1 DJ fel fog lépni, hatalmasat bulizunk majd, július 2-től 4-ig az infók a radio1.hu-n. Ez pedig közben a nyár egyik legjobb sláger Alex Kenji-től, amit indítok a Bumble-nél.

Azt a mindenit, mekkora lendület. Én nagyon bírom ezt a dalt. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát. A mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS 0620 311 111. És mondanám, hogy fű, hát ilyenkor picivel egy óra előtt milyen kellemes az idő, de hát azért még most is meleg van. És továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Ez nagyon fontos. Metzger Viki jön már is. A rádió egy DJ az igazi mai slágerrel, az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített. Ezt hozom már is. Kellemes éjszakát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Joel Corey a folytatásban, aki fellépett már Rádió egy születésnapi fesztiválon, és készítettünk is vele egy exkluzív interjút, aki esetleg ezt még nem látta, annak ajánlom, akár most is, a YouTube-on is meg lehet találni, Rádió egy exkluzív interjú Joel Corey a keresőszó. Keresőszavak? Igen. És ott is lesz. Na, ez viszont az igazi mai sláger tőle, a Galantisszal, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megyő pedig Lotfi Begi, aki rendszeresen zenél a Rádió egy live mixben, most már 2 órán keresztül ugyanis. Ez tartott a Rádió egy live mix Summer Edition, 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek most már minden nap az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Sam Felt a folytatásban, az a DJ, aki már gyerekkorában is nem csak hogy imádta a pénzt, de meg is kereste. 13-14 éves volt, amikor az első vállalkozását elindította, egy online kereskedelmi platformot csinált. Lényegében Kínából hozott be cuccokat, eladta, de olyan ügyesen csinálta, hogy ezt 2-3 évvel később el tudta adni haszonnal az egész céget, és ebből egy jó kis tőkét szerzett magának. Na, hát ő is Sam Felt, meg az a producer is, aki ezt a dalt készítette Rosalinnel, az igazi mai sláger a Heart Like Mine a Rádió 1-en.